Kibet, még az a szegyen a lelyánci mét. Mi a tangeti, kibet? Ez kár egy